Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok
Alalalala sayang. Lagi Usman daripada Zerben. Membelakang pertemuan kita pagi ni.